0: Kövesse, bírtam, mondta, hogy én drinkem.
1: Ha valahogy, na, de pedig ez lehet.
2: Little crabber, szerény le man a köztón.
0: Mano, de kajzer a fomano, de jó.
1: Na, az léhez, az léhez.
2: Little crabber, szerény le man a köztón.
0: Kenke, mérke, na, elke makadrunk ezen.
1: Jó, hát igen, szép, jó, jó.
2: Little crabber, szerény le man a köztón.
1: Ka, vérfeje, jór, fusse, te kontent.
0: Ja, amíkük, ha ma merna.
2: Little crabber, szerény le man a köztón.
3: Which is?